Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi.

Becsukhatod a szemed, hogy ne lásd, amit nem akarsz látni, de nem csukhatod be a szíved, hogy ne érezd, amit nem akarsz érezni. Nem az a lényeg, hogy mit hallgatsz, hanem az, hogy hogyan hallgatod. Mert az üzenet ott van mindenütt. Jó rádióhallgatást, kellemes időtöltést kívánok most következő műsorunkhoz.

Rohan az idő, így szól a régi sláger. Bizony, rohan. Egy szempillantás alatt vége lesz a szép nyárnak. De most még nem gondolunk erre. Most még nyár van, forró napsugár, fény, meleg, szabadság. A nyár minden egyes pillanatát ki kell használni pihenéssel, nyugalommal, szórakozással, vidámsággal. Rengeteg lehetőség van arra, hogy örömet szerezzünk magunknak és szeretteinknek. Már egy jó séta, egy tó vagy folyó melletti ücsörgés, egy jó beszélgetés vagy fagylaltozás a barátokkal, már ezek is szépé varázsolnak egy napot. Nem panaszkodni kell a nyárra, hanem élvezni, hogy meleg van, hogy napsugár van, hogy fény van, hogy kint a szabadban szórakozhatunk és pihenhetünk. Hálásnak kell lenni mindenért, mert az élet egy pillanat alatt megváltozhat. S hogy egy szombati nap is jól és vidáman kezdődjön, csak be kell kapcsolni a rádiót 9 órakor, és meghallgatni az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális rádióműsorát, mely nyáron sem szünetel. Induljon hát a napunk szép zenékkel, vidámsággal, mosollyal és napsugárral.

A július 12-én lezárult 10 napig tartó Nemzetközi Duna Fesztivál egyik népszerű és kedvenc édessége a kürtös kalács volt. A kürtös kalács első leírása a 15. századból Nagy-Magyarország területén az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Háromszék megyéből származik. Az első receptjét az egyik legmeghatározóbb magyar nemesi család tagja, Gróf Mikes Mária írta le. Több ország is magáénak vallja a kürtös kalács eredetét. A dorongon sült tészták családja Európa szerte ismert. Rokonságba hozható például a német Baumkuchennel, az osztrák Prügeltortéval, vagy a szlovák Trodelnikkel. Régen ünnepi alkalmakra készítették. Ma már a mindennapok részévé vált a fogyasztása. Újabban divatba jött a fagylalttal töltött kürtös kalács. Származzon bárhonnan is. A kürtös kalács egy finom, sokak által kedvelt édes tészta.

Hungarikum lett a kürtös kalács. A Hungarikum bizottság egyhangú döntéssel Hungarikumá nyilvánította a kürtös kalácsot. A kürtös kalács első írásos említése 1450-ből származik, és a termék első ismert receptjének leírása a zabolai Kovászna megyei Gróf Mikes Mária 1784-ben írt szakácskönyvében olvasható. A kürtös kalács 1990 után indult világhódító útjára, és ma már sok országban megtalálható. Az, hogy melyik receptet tették Hungarikummá, nem tudni, ugyanis van több kalácssütő szervezet, és feltehetően mind saját receptúrával rendelkezik. A kalácsnak nem volt kikövezett útja az elismerésig, jó magyar szokás szerint ugyanis a kalácssütők már korábban összevesztek, hogy kisüti az igazi kürtöst. A magyar pékek fejedelmi rendje és a nemzetközi kürtös kalács szaktestület külön-külön is több ízben pályázott a Hungarikum bizottságnál, de vagy visszautasították őket vélhetően a nem egyértelmű helyzet miatt, vagy az egyik szövetség megfúrta a másik beadványát. Ráadásul eléggé köztudott, hogy ez a kalács típus nem kizárólagos magyar specialitás, ugyanis Ausztria, Litvánia és Románia is magáénak vallja, de legalábbis sütnek ott hasonló édességet. A Magyarországon bejegyzett Nemzetközi Kürtös Kalács Szaktestület 2013. decemberében kezdeményezte a Magyarországi Vidékfejlesztési Minisztériumnál, hogy hagyományos különleges termékként jegyeztessék be a kürtös kalácsot az Európai Unióban. A szaktestület 2013-ban azzal a szándékkal alakult, hogy védettséget szerezzen a magyar sütemény számára. A minisztérium 2014. júniusában azt közölte, hogy a Magyar Eredetvédelmi Tanács elutasította a bejegyzés kérését. 2015. január 29-én azonban a Hungarikum Bizottság egyhangúan döntött a kürtös kalács felvételéről a Magyar Értéktárba, mint Hungarikum.

Régen a falvakban a gyermekeknek nem kellett drága labda, szuperbicikli ahhoz, hogy boldogok legyenek. Elég volt egy poros rét, ahol egy egyszerű kis labdát rugdostak egész nap. Valahol mindig találtak egy ócska biciklit, melyen felváltva száguldoztak. Elég volt néhány jó barát, egy szelet zsíros kenyér és egy hosszú nyári nap. Mindenből tudtak saját maguk játékokat készíteni, és nem volt az egyiknek sok, a másiknak kevés. Mindennel közösen játszottak, és nem versenyeztek, nem sikerért játszottak, hanem magáért a játékért. Talán ezért volt olyan őszinte az örömük, ezért voltak azok a régi nyarak olyan szépek és emlékezetesek. Kosztolányi Dezső írta: jaj, a gyerekkor mély tündéri volt. Egy ködbe olvadt álom és való. Ha hult a hó az égből, porcukor volt. S a porcukor az abroszon, a hó.

A lábunk csodálatra méltó műalkotás. Az emberi láb olyan kiegyensúlyozottan működő csodálatos biomechanikus konstrukció, amelyhez hasonlót egyetlen mérnök sem tudna alkotni. A csontok, inak, szalagok és izmok hosszanti és keresztboltozatot képeznek a lábon. Ennek köszönhető, hogy járás és futás közben erőteljesen el tudjuk lökni magunkat a talajtól, és előrefelé haladunk. Ez a boltozatos struktúra olyan rugalmas, hogy a különböző irányú mozgásokat is kiegyenlíti és biztonságossá teszi. Nem is olyan régen a mezitlábjárás a gyermekek számára egyet jelentett a nyárral és a szabadsággal. Mezitláb sokkal jobban lehet futni vagy fára mászni, de még fontosabb, hogy az ember érzi a lába alatt a talajt. Érzi a homok melegét, az aszfaltot, a köveket, vagy a mohát, a füvet. Érzékeli, hogyan rugozik a talpa alatt az erdei talaj, hogyan ropognak a hőségben átmelegedett gajak, míg az árnyékban a föld nedves és hűvös. Báczi Mihály költeményének vershelyzetét magam is megtapasztaltam, amikor csupasz lábakkal jártam be a falu határának földútjait, kezemben lóbálva a szandálomat. Gyalog szerettem volna jönni a porral lepett füveken, mezitláb, hogy frissen érezzem, ha felmelegszik a szülőföld pora, mikor megérkezem. Nagymamám azt mesélte, hogy legtöbb osztálytársa már a március 15-i ünnepségen is mezitlábasan áldogált, és az iskolapadok alatt is csupa-csupasz lábacskákat lehetett látni kora tavasztól késő őszig. A cipő és a csizma akkoriban nagy kincs volt. A sok gyerekes családokban nem is jutott mindegyik lurkónak külön lábbeli, ezért felváltva hordták, hol az egyik, hol a másik, attól függően, melyik ment a délelőtti, melyik a délutáni misére. A régieket megedzette a cipő nélküliség, nem úgy, mint a mezitlábaskodásról szinte teljesen lemondó, megfeledkező, későbbi nemzedék. De persze az én gyermekkoromban sem volt sokkal jobb. Egyetlen pár cipőnk volt, ezért nagyon vigyáztunk rá. Ha vizes lett, kiszárítottuk, ha sáros vagy poros volt, azonnal pucoltuk, fényesítettük. Amint elérkezett a jó idő, egész nyáron mezitláb szaladgáltunk kint a szabadban, mert ott töltöttük a napjainkat, a kertben, a természetben, reggeltől estig. Jártunk kavicson, földön, betonon, homokban, fűben, patakban, pocsolyában, sárban, ahol csak lehetett. Bizony előfordult, hogy a fűben méhecskébe léptünk és jól megszúrt, vagy üvegdarabra, rozsdásdrótba, vagy szögbe léptünk. Szüleink nem rohantak velünk rögtön orvoshoz antibiotikumért. Először jól megszittak, hogy miért nem vigyáztunk, azután házi gyógymóddal, ami éppen kéznél volt, megkezelték, mi pedig mentünk tovább, mondván, majd meggyógyul. A mezitlábasság nehézségei közé tartoztak a tüskék és a szálkák, ezek mindennapos történések voltak. Nem csak mi, minden gyerek mezitláb járt. És minden falusi gyerek tudta, hogy fára mászni mezitláb a legjobb. A mezitlábaskodás az élet legegyszerűbb öröme. Amikor a cipőbe börtönzött lábunk kiszabadul, szinte fellélegzik és élvezi a szabadságot. Egyszerűen csodálatos érzés. De ma már nem tehetjük ezt meg mindenhol, főleg nem a városban. Túl sok a veszély, és túl gyorsan előre nem látott fertőzéseket kaphatunk.

Néhány szó a jótékony siestáról. A vélemények megoszlanak arról, hogy a délutáni szúnyókálás hasznos-e vagy sem. Általános igazság nincs e kérdésben. Mindenkinek a saját életritmusától, munkájától, szokásaitól függ, hogy igényli-e az ebéd utáni pihenőt. Ahogy korosodunk, úgy az alvási szokásaink is változnak. Csökken az alvásigényünk, az alvásunk pedig felületesebbé válik. Egyre kevesebb lesz benne a pihentető, mély alvásfázis. Mindebből következik, hogy délután szívesen pótoljuk be szunyokálással az alváshiányt. A délszaki népeknél jól bevált gyakorlat a siesta. Bezárnak ez idő alatt a boltok, kiürülnek a munkahelyek, az emberek elmennek pihenni, mondják, a hőség miatt úgysem lehetne hatékonyan dolgozni. Ám a siestának nem csak a meleg miatt van létjogosultsága. A kora délutáni órákban eleve álmatagabbak, aluszékonyabbak vagyunk. Ez természetes jelenség, úgymond belénk van kódolva. A délutáni szundikálásnak számos jótékony hatása van. A szellemi teljesítményünk mellett a fizikai erőnlétünkre is kedvezően hat. A balesetek kockázata is csökkenthető egy kis pihenő beiktatásával. Arról nem beszélve, hogy amikor elér minket a délutáni mélypont, hajlamosak vagyunk olyan ételek, például édességek iránt sóvárogni, amelyek igazán kalóriabombának számítanak. Ám nem mindenkinek tanácsos lepihenni ebéd után. Aki alvás problémákkal küzd, jobban teszi, ha kihagyja a szunyókálást, mert az éjszakai nyugalmát zavarhatja meg vele. Az sem mindegy, hogy mennyi ideig szundítunk napközben. Egészségügyi szempontból a 20-30 perces pihenő tekinthető optimálisnak, de már egy 10 perces mikroalvás is elég lehet ahhoz, hogy éberré váljunk. Egy görög kardiológus magas vérnyomású 61 év körüli páciensek körében vizsgálta a délutáni alvás hatását. Úgy találta, hogy a napközben rendszeresen alvók vérnyomása csökken azokéhoz képest, akik nem pihenhetnek ebéd után. A kis dózisú vérnyomás csökkentők általában 5-7 higany milliméterrel csökkentik a vérnyomást, s a délután rendszeres alvóknál is mintegy 5 higany milliméterrel kevesebbet mértek. Ezzel bizonyította, hogy a délutáni siesta csökkenti a vérnyomást, s ez gyógyszer nélkül történik.

Sziasztok! A jó ebéd utáni csendben elnyújtózom a heverön. Megszűnik a világűr, és megáll a sorsnak tengelye. Kapaszkodik a szemhéjam, mint egy olmos, nehéz redőny, s a délutáni tompa fényben beköszönt a sziesta, a gyönyör. A munka várhat? Hát persze, most a kanapé az úr. Csak egy szúnyog zümmög balra, de a pihenésből nem engedek, mert a sziesta szent és ősi, s én vagyok a főnök, itt legbelül.

Egy történet felnőtteknek és gyermekeknek. A békesség megfestése. Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. A feladat egyszerűnek látszott, s ő nyomban neki is látott. Rajzolt tengert, széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. Utasa mind álomba merült, s a kép összegyűrve a szemétre került. Nem békesség volt a papíron, hanem szélcsend és unalom. Aztán újabb rajzba kezdett, s egy szundító öreg bácsit festett. De békességet nem ábrázolt ez sem. Neki állt hát, hogy tovább keressen. Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, békésen legelésző birkanyáját. A papírkosár lassan tele lett, és közben be is esteledett. Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar közeledett, az ég rengett, a festő az ablaknál töprengett. Nézte a szélben sodródó leveleket, a villámokat, mik átjárják az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér esőcseppek verték az ablakot. A festő nem tudta tovább, hogyan legyen, Istent kérte hát, hogy csodát tegyen. Tekintete ekkor ismét a fára esett, és ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég. Ez hát az igazi békesség, uram, te megmutattad békességedet, szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos, isteni békesség ez, mit a viharban alvó madár jelképez. A természet békessége tökéletes. Köröttünk a világ legyen bármi nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van.

Van egy régi legenda a szélről. Azt mondják, mielőtt útnak indulna a szél, végig simít minden kalászon. Nem azért, hogy felébressze őket, hanem, hogy csendben megköszönje nekik, hogy egész nyáron hűségesen őrizték a föld ajándékát. Talán ezért hajolnak meg olyan szelíden a szél érintésére, mintha egy régi, kedves köszönést viszonoznának.

kertbe ment, írta Áprili Lajos. Uram, én nem tudom, milyen a kerted, a virágosod és a pázsitod. Én nem tudom, virágosod.

ültetését ágyásaidban hogy igazgatod? Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve júniusi vasárnap hajnalán beteg lábával és beteg szívével bánatosan kertbe ment anyám. Uram, tele volt már immár félelemmel. Sokszor riasztó árnyék lepte meg, de szigonyeres, érdes két kezével még gyomlálgatta volna kertemet. A kicsi teste csupa nyugtalanság, s most elgondolni nem tudom, hogy ül. Virágosodban könyörülj meg rajta, hogy szegény ne szenvedjen tétlenül. Mezőiden ne csak virágmagot vess, virágait közé vegyíts gyomot, hogy anyám keze gyomlálhassa kerted, meg annyi szép liliomod.

Ma a gyermekeknek Fecske Csaba versét mondom el, a címe Lepkebál. A végtelen nyári réten kezdődik a lepkebál. Táncolóknak, leskelőknek szúnyogbanda muzsikál. A sok tücsök is rázendít, szól a talpalávaló. Lepke lebben gyors ütemre ringatózni kezd a tó. Felhők közül bámul a hold, csuda érdekes a bál. Vidám táncot rop mindenki, lepke, bogár és fűszál. Lelkes zenész, szúnyog, tücsök, önfeledten muzsikál. A gomolygó forgatagban kiki párjára talál. Tarka lepke, kék pillangó, titokzatos pávaszem, libben, lebben a zenére, nézi, sok kíváncsi szem. Nyári réten, holdsütésben, oly vidám a lepkebál, millió gyöngyöt ragyogtat a tengernyi zöld fűszál.

Ha süt a nap, hagyd el a házat, táncolj át a réten, ülj le a patak mellett, és élvezd, hogy létezel. A víz csobogása felkapja gondjaidat, és a végtelen tengerig sodorja. Tartsd arcodat a nap felé, dalolj, és élvezd a természet millió apró csodáját. Írta Donald Walters.

Az élet olyan, mint egy társasjáték. Közösen játsszuk, de valójában egyedül vagyunk benne. Ráadásul nem adnak hozzá megfelelő használati útmutatót sem. Ilyen az élet, mondta a bohóc, és könnyes szemmel felrajzolta mosolyát.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsort szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, nagyon szép hétvégét, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.